ha. Ei na mai kaku wana, kahi moku tia kahi, kua kui ka ina, na kekeke kalaha. Ei na mai kaku wana.